Csavaras, csavaras, mondna te, maszkát már te rotet. Csavaras, csavaras, mondna te, maszkát már te rotet. Mert te kellek haszkérje, te léphat a hajkörje. Mert te kellek haszkérje,